0: éjtem. A simrát érzés és a jönné, csúrgyére sajti, amíg umígy éjtem.
1: Von Costa Calma bis La Oliva, Fuerteventura hört Atlantis FM.